0: Giovanni Paisiello Ezzur koncertójából az első tételt játszotta Ugo Orlandi mandolinon a venetói szólistákkal, vezényelt Claudio Simone. 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánló következik. Holnap lesz az Orgonák éjszakája a Filharmónia Magyarország rendezésében. Ezen a napon és éjszakán az egész világon megszólalnak az orgonák, és sokféle kísérő program is lesz, nem csak orgona rajongóknak. A részletekről Uzsali Bence kérdezte Szamosi Szabolcsot, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatóját.
2: Azt hiszem, hogy sokaknak nem kell már bemutatni az orgonák éjszakáját, hiszen ez egy évről évre visszatérő és nagyon népszerű program, de azért talán mégis érdemes egy kicsikét feleleveníteni, hogy mióta van ez és mi volt az eredeti célkitűzés, aminek kapcsán létrejött ez a nagyszabású esemény.
3: 2019-ben rendeztük meg első alkalommal, és már akkor berobbant a kulturális életbe, és szervezőként több évtizedes szervezői múlttal engem is meglepett a népszerűsége, amikor ilyen koncentráltan rendeztünk ennyire sok helyszínen orgonával kapcsolatos programokat, mert ezek nem mind orgona koncertek. Ahogy a szlogenünk mondja, közel hozzuk a zenét, ezúttal az orgonát, a billentyűket, a pedálokat, a sípokat, és millió napközbeni program szólít meg mindenkit, és hívja be estére az orgona házába, amik 90%-ban a templomok. Ezt a hangszert megszerető, a zene iránt érdeklődő közönséget, hogy ott abban a térben, ahol tényleg át tudja járni teljesen a testünket, a fortéja, amiben beleremegnek a padok, a pianissimója, amik egészen éteri hangzást adnak, szólaltatnak meg, és mindez segíthet bennünket egy elcsendesedésre, egy kis kikapcsolódásra és erőgyűjtésre a jövőre nézve.
2: Térjünk rá egy kicsit az idei orgonák éjszakájára, először a számokban, hiszen itt mindig nagyon érdekes számok vannak, a fellépők, a helyszínek, a kontinensek és az események szempontjából. Idén hogy alakul ez?
3: Nagy örömünkre idén is nagyon szép számú program, 6 kontinensen, 20 országban, 38 külföldi helyszínen, Magyarországon több mint 100 helyszínen, több tucat orgonista, több ezer billentyű, több tízezer síp és több százezer hang lesz ezen a programon. Számos európai nagyváros mellett idén először lesz Berlinben programja a sorozatnak, az Egyesült Államokban, Peruban, Kínában, Ausztráliában és Algériában is orgona zene színesíti a kulturális életet ezen a napon. És ugye az időrendje is nagyon izgalmas, mert keleten elkezdődik korábban, ott előbb van 23-a, és aztán tőlünk nyugatabbra zárul a nap programja. Kiemelt helyszínünk az idei évben Budapesten a Zeneakadémia és a Szent István Bazilika. Zeneakadémián gyakorlatilag már egy teltházas bérlet, ami unikum névre hallgat, és erről pont nem nagyon szoktam beszélni, hogy pont az unikum ma ennek a bérletnek többek között az orgona. Hogy az orgonát mutatjuk meg olyan oldaláról, amiről egyébként nem tesszük mi sem gyakran, és az országban sem jellemző, hogy orgona versenyeket hallhat a közönség. Ezen az estén azúttal 3 orgona verseny hangzik el. Elhangzik Hidas Frigyes, már valamennyire ismert orgona versenye, elhangzik Jongen szimfónia koncertántéja, aminek szintén az orgona a főszereplője, és Ott Rezső ír erre a napra, erre az estére egy orgona versenyt, amelynek természetesen ez lesz az ős bemutatója, és 2 külföldi művész, mert erre a napra egyébként jellemző, hogy a mi művészeinket exportáljuk, a külföldieket pedig importáljuk. Xin Mei Fang és Silvio Cselegin lesznek a szólistái ennek az estének, amin természetesen Vajda János fanfárja is megszólal. A Szent István Bazilikában pedig egy gyertyafényes, meghitt hangulatú koncertet ad majd Francesco Finotti, aki úgy látom, hogy nagyon népszerű az orgona szerető, orgona kedvelő közönség körében, mindig teltházas koncerteken várhatjuk őket, és nagyon érdekes, hogy művész úr elmondta nekem, hogy több évtizede nem játszott a Szent István Bazilikában, ami számára nagyon fontos, mert ott volt mestere és jó barátja később Kolos István, akitől ő nagyon sok dolgot tanult.

0: Liszt Ferenc Edur Consolation című kompozícióját játszotta Francesco Finotti, akit ugye az interjú végén említett, és akiről beszélt is Szamosi Szabolcs, és ő is koncertet ad a Szent István Bazilikában, de érdemes ellátogatni a Filharmónia Magyarország honlapjára, hiszen számtalan program várja az egész országban az Orgonák Éjszakája program iránt érdeklődőket. Ma este, tehát május 22-én 19 órakor Debrecenben a Liszt Ferenc teremben lesz az Artrium, tehát a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének negyedik része, az ötből. Fellép a Kvártrióták együttes, Horváth Bence, Molnár Zoltán trombitán, Fehér András harsonán, Váradi Judit zongorán, illetve Puskás Levente szaxofon művésző is Váradi Judittal játszik majd, a Szónusz ütő együttes, melynek művészeti vezetője Szabó István, és magyar zeneszerzők műveit játsszák, akiket majd elsorolok, de előtte hallgassuk meg Váradi Judit zongoraművész gondolatait, akit erről a koncertről kérdeztem.
1: A koncert ugye az Artrium kortárs zenei seregszemle része. Mit gondol, mi kell ahhoz, hogy a kortárs magyar zene élvezhető, izgalmas koncert élményként hasson a közönségre előadói oldalról?
2: Én úgy gondolom, és én ezt tanítom is, hogy a zeneszerző üzenetét, a zeneszerző gondolatát az előadó művész az, aki a közönség felé tolmácsolja, tehát a zenei kommunikációban van egy ilyen hármas, egy triadikus reláció. Egyrészt kellenek azok az előadó művészek, akik bátran és ihletetten nyúlnak egy olyan repertoár felé, amelynek az előadásában nincsenek meg a hagyományok. Nincs mihez alkalmazkodni, nincs mihez igazodni, tehát a zeneszerzővel közös gondolkodásban kell kialakítani egyféle interpretációt. Másrészt azt, hogy én hiszek benne, és ez Debrecenben nagyon jól működik kortárs zenei koncerteken is, hogy kell egy picit segíteni a közönséget a befogadásban, hogyan tudom mindezt megtenni. Ha megmutatom nekik előre a zenei szerkezetet, az érdekességeket, irányítom a figyelmüket, hogy mi az, ami egyes műveknek a különlegessége, és hogyan lehet ezeket értelmezni. Tehát én úgy gondolom, hogy egyrészt a hármas, tehát a zeneszerző, előadó művész és a közönségnek egyféle együtt gondolkodása az, ami a kortárs zenének a útját meg tudja határozni.
1: Ja, van egy különleges formáció ezen a koncerten, a Kvártrióták, két trombita, harsona és zongora. Mióta dolgoznak együtt, és milyen kihívásokat rejt egy zongorista számára három részfúvós kamara partnerének lenni?
2: Hát én régóta dolgozom, tulajdonképpen majdnem az egész pályámat végig kísérte az, hogy...